0: Ehkki bocs, bújt is át, de bájom stádra dőt, de bájom on. Nisztem, hogy egy nap tényleg gyba Wind Farm Projects gyibányok el hér. Gáz, de bájom, de bújt ki bennem szőszkedel, bík a stárnokon, hogyan ha gyba Quebec, egy nap tényleg gyba dádod gyba az idő, és új jelmutka, de új betegs, de itt kodja, de én stárnodad, ha skáb besnako, jó election campaigns gyba, de dem szanonod gyba. And hohe meg ehem, csed, gyba when jiji sha dai chen ji du yo hen ga he de ma mu dot ha ga ga sha ga protest ji ha ji de ni ga out now Quebec city ut ga ga chu wi tot a he ga ho dak shit ki ba ga skop ta ji sha de ga it dot he ga en ga ge shu it god ha wu ji ga provincial government he sha no ba no ge ba de me ge ba min ji ji sha ma m nit mit ge ba he dan en ha en ha is ga bu sko di ba se wo he ge snakt ga o ga he nem szükséges, hogy egy nap tényleg a energy strategy, de nem a gyakorlatiska, butuskodiga. Ekkor meg Jenny Vachon Robillard is gazdítenge bárugá, és én is tudom, hogy bárjó, hogy jó, hogy jó, hogy bármó, mármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, hogy bármó, oh, I got in them, so she did a week egg nap, they know, and you got stubborn up to be got stubborn up with them sushka de abiking then get new wind energy projects by stagnate.
1: Pour forcer les partis politiques à se prononcer, à dire quelle est leur vision de l'éolien et comment ils vont continuer ce développement-là ou quelles actions ils vont mettre en place pour redresser le tir parce qu'il y a des gros problèmes actuellement avec le développement éolien au Québec. Chose à faire, c'est d'abord faire un moratoire, de prendre une pause justement parce que la façon dont ça se développe au Québec actuellement, c'est pas adéquat. Donc, il faut arrêter ça puis repenser les choses.
0: Engay did say about it I hear Negiba Nigam Stakot Giba need political parties like no man dot giba again you new guy schnopt god danashka ignot god can you ignopt need again the wind energy development go stagnant and them sushka dab I new guy rabust god giba new stadot mage I hear detaxud did you show stadot kia did you west stadot new toy go stabu hue kiba he hugam stige is behue is how itam geus go na swim stige go is na chkena no ugag no tin da wind energy development would now Quebec ba and king ni dead kiba interest na xano gen is some the dict kiba he did the cheat ke shab seek me can him and did you snack kiba dan then how I hega na shadakt kiba he machka da he stiga did you then did you down I have to you get it was